baabia na yɛne nam awurade hu yɛ mmɔbɔ no yɛnam akyire nyameɛ yi Hallelujah! Hallelujah!